Ragashed at Atlantif. If magaf, chif magaf, feleteretten if. Korbitankol magatulankol una kozat nek is. Damost zarum mai fator mozitaratan al. Amazikolar chembe magavar magamagama var. Netene bredek fel. Megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel nem megeker. Atsum tovab.